Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. A rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

Szupersztárok, szuperzenékkel, csak nektek zenélnek itt a Super DJ Rádióban. www.superdjradio.hu

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen. Tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen.
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

0: csak neked zenélünk.
1: Mi a hibám, amit féltettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom a dégjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki, ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni.

Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

0: Neked zenélünk, és köszönjük, ha bennünket hallgatsz. Super DJ Rádió, kattanj ránk!
1: Okay, come on! 1, 2, 3...

A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

0: Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket itt a Szuper DJ Rádióban.
1: Hungarian Web Radio Station, Super DJ Radio.

Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ Radio.

Neked zenélünk, és köszönjük, ha bennünket hallgatsz. Super DJ Rádió, kattanj ránk!

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.
1: A nap 24 órájában csak neked zenélünk. Super DJ Rádió.

time or space, and all the parts of the old you, the you

A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok, 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak, ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

0: szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ Rádió.
1: Hello, party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going to...

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban.
0: Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.
2: Super DJ Radio Hungarian Web Radio Station.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen!
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.
6: Well, I sat back and thought about the things we used to do. It really meant a lot to me. You mean a lot to me.
4: I really mean that much to you?
6: Girl, you know it's true.

0: legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

0: Verjük fel az alvókat.
1: Mi emlékeket ébresztünk.
2: Ez
1: a Super DJ Rádió.
3: Csak zene, felesleges hírek nélkül. Super DJ Rádió. Csak zene.

Nos, hát akkor kellemes szombat denet mindenkinek itt a Super DJ Rádió van velem Pyorrel. Tegnap beugrottam Doki hazafelé, és hát megkérdezni, mikor akarok zenénet. Doki, most! Egynek tőzött beugró műsor, aztán, hogy az biztos, hogy a Lou Begával kezdünk, és mi lesz a vége, azt persze sose tudjuk. Az is lehet, hogy maradunk ezen a fekete vonalon, ha már Doki este 6 órától bakelit lemezekkel érkezik, akkor megmutatjuk neki, hogy már mit ne vegyen elő. www.superdjradio.hu, ez amit éppen hallgatsz. És persze ott a Viber 0740459595, amint viszont zaklathatsz. Lou Bega és a Trumpet.

Here comes hot, the hot stepper. Ezzel megyünk tovább, és itt van velünk a éjszakai bagjunk, azt hitte nekünk őszegőbb, hogy akkor fekáskodjunk. Fekázunk, fikázunk, minden lesz ide. És lesz Gabikám. Hello, Skócia!

emléket ébresztünk itt a Super DJ Rádióban, és ezzel megyünk tovább, hogy Lake Sister of Abram. Hey DJ, hát nem tudom, hogy okinek megvan a fekete korongon, nekem biztos.

0: mozgom.
1: Úgyhogy itt van velünk Doki, és azt hittem, hogy szép kellemes napot ütemek benn, gazdag műsort kívánunk Évi, Nikó, Koni, meg én. Hát akkor magamnak is. Hello, hello, hello, parádó huta! Remélem, gatyádat befoltoztam.

Chris Cross-szal menjünk tovább. Itt van velünk Putyán Lajos is, azt hittem, hogy pálinkás szép szombati napot, DJ Fire, szuper, üdv szuperek! A kedves Ladikám, képzelre néztem a Reacher sorozatot, és amikor mondják, hogy Mr. Reacher, nem. Csak simán Reacher. Tehát én csak simán Fire. Hello Lajos! Everything is to the back with a little slack, cause inside out is

Crazy Tonnal megyünk tovább, ez pedig a Butterfly-t a Super Digi Rádion velem Fire-rel. Itt van még Lovászkáról, azt mondja, hello, hello, Mr. Fire úr, szép szombatot, hétvégét és jó adást kívánok! Köszönöm szépen, Kacsikán, te egyébként mi újság veled, majd az kicsit úgy tudunk

És itt van velünk Encsike is, azt mondja, szia kedves Fire, sziasztok szuperek, Encsike fülel, mint mindig így kaptalak el, Fire, mert nem is láttam, hogy csak a drága Vén 16-tól van kiírva. Örülök, hogy beugrottál, gyönyörű szép délután, kívánok neked és minden kedves SDR hallgatónak, puszcsika Encsike. A budai tér figyelő. Nagyon jó. Hello Encsike, igen, 10 perccel ezelőtt jutott eszembe, hogy kéne zenélni. De itt vagyok, te pedig Pesten, a 16. keletben. Na akkor jó pihenéseket, ha nem dolgozol.

atyaig azt hittem, mikor játszottam utoljára. Hát gyerekek, összes kacsabőr. Húha, húha. Michael Jackson show, who is it? Super, eh?

Hát igen, rendkívül jó egy 7 perces verzió a Who Is It-ből. Hát igazából megunhatatlan, én azt gondolom. Backstreet Boys-szal megyünk tovább, As Long As You Love Me. Itt van velünk, ő Matasz is azt mondja, szia Ati, nagy pacsi, jó adit kívánok, füledünk Tróger kollégával. De csak semmi trógerkodás. Csak hetero módon. Hello, hát ez? Hello, Tróger!

Igen, megtörtént a hangolás, Hencsik, és azt mondja, hogy hogy hallom, most már nem csak az ütemek, a hang is a helyén van, és hát ugye azt kérdezte, hogy az éjjeli bagolynak üzeni, hogy a bagyok éjjel huhognak, most csak pilláznak.

Skidóval megyünk tovább, Holdin on, hát tarts ki! Vissza 16 órától érkezik Vén ismét hozzátok. 2 órában aztán Doki érkezik 18-20 óráig, és aztán Robix 20 órától törgeti meg az estét itt a Super

Na akkor tanuljunk meglélegeztetni. Vagyis újraéleszteni. Lovász Kocsis azt mondja, hogy micsoda zenék, nem is tudom mikor hallottam őket. Hát látod, tudod. Amikor én jövök, akkor van valami furcsaság vagy finomság.

Egysége közben hírta, hogy a Stayin Alive-ra mi ugrott be neki, de politikai vonalon nem nyilvánul meg itt a rádióban. De egy az ízlésünk, úgy látom.

és ha már 90-es éveken mehet az élni, ne menjünk el, hát mekkora muzsika volt. Na-na, na-na, hogy itt a szuperen.

Itt van meg Dobis Roland barátom, azt mondja, hogy baszki, miért nem szóltál, hogy adásba vagy. A baszki 10 perc előtt tudtam meg, hogy bemegyek, nem? Hello Roland! I am what a foyer. My family is who you like, Daisy is my flower. Kilometer, yes. Young and young gonna quit to the top soon. Nana, you fucked your enemies. Köszönjük, ami azért jók ezek a YouTube-ról letöltött mixek, ugye?

is a Mac Nélen megyünk tovább, itt a Just the Way, úristen, 90-es évek egyik, hú, de jó.

Itt van velünk Robi Kamper, a pálcika ember barátunk, azt írja, hogy szia Fire, kellemes ad itt minő zenék füleimnek. Cool vagy! És hát persze, így csak úgy visszáll, nem baj, az jó, az jó, az jó, neked is jót tesz, hidd el!

És igen, a Mr. Ója azt mondja, hogy nem ígér semmit, de a 18 körül kiderül, hogy be tud-e ugrani adásba vagy nem. De kihangsúlyozok, nem ígér semmit. Na, gyűjtsünk szavazást, nem?

Hát megnézzük, hogy lesz-e 22 órától kapcsolódás, connected. DJ Simonnal, de nem ígérünk semmit. Addig is Stereo MC's itt a Super Enne.

És a folytatásban szánt szándéka nem a Tequila Batty Love-val és a Best of You-val megyünk tovább. Hanem az Outstanding-el, Kenny Thomas-szal itt a Super DJ Rádióban.

Na igen, ez a szinkron gomb nem segít. I need a little time, a little space. Jimmy Neal is az Ain't No Doubt, itt a Superman vele, Fire Rail. Yeah, I know goodbye when I hit.

azt gondolom, hogy Michael Jackson mellett szerintem egyik másik, egyik legnagyobb funky disco muzsika, Stephanie Mills, What You Gonna Do My Lovin',

És még mindig 70-es évek diszkó korszaka, Imagination, és So Good, So Right. Én picit rápiláztam itt a telefonomra és a csoportunkra, hogy gyerekek, feltűnt, hogy 2025 van mindenkinek. Tehát a plakátom az egy játék volt, tehát találjátok ki, hogy melyik év van.

nagy picit erősebb ütemekre váltunk ismét. CMC Music Factory. Do you wanna get funky?

0: akkor kezdes jövő kedvencem abszolút magyar vonalon. Szobi Dewey-k, azaz Pérez Zó.
1: Ez a hét nem a minapunk elő.
0: És nyalaka.
1: Rögtön farolunk, könyöklés usa.
0: Figyelem, szókimondó szövegek érkeznek.

0: Annak idején szóval nyitó zeném volt, hát... Akkor sem volt arcpirító, csak olyan kis furcsa, de jó volt.
1: Húszabi, oda nézz ebbe a diszkóba, nagyon jó szájok vannak!
2: Azt a fingót nézd, azt tartom!
1: Melyiket a barnát?
2: Nem, a szőkét!
1: Connect!
3: Bingo! Fejhús! Ötös!
1: Hoppáné!
3: Meg lett volna, de meg volt neki! Zsákban maradt a sok-sok!

Notorious B.I.G. Nasty Girl, és azért van featuring rendesen Avery Storm, Gadget Age, Nelly és Didi. Ennyien csak összehozták.

0: 2022 az 26. augusztus 22-ét írjuk, hogy a plakáton 25 szerepel, de... Ilyenem már nem akadunk fel, igaz, Simon? Itt van velünk Házi, és azt írta, hogy üdvözlet a hallgatóknak, szép napot a DJ-knek, küldenék egy számot Miskolcra a brigádnak, Ritának, Csacsának, Virágnak és Jómagannak, a zene randizva. Igen, az így összefügg, igen. Üdvözlettel, Házi! Na, akkor folytatásban nézzünk egy olyat, ami igazán fire-os és randis és bulis és tök jó.
1: Hey! Listen up, y'all! This room's a mama! Hit it!
0: Olyan igazi sejgrázós, igaz, Ildi? Pasadenas és a Tribute.

Közben Encsike is elkészült, és megy egy szűnapi ebédre. De azt mondta, hogy végig én fog szólni a fülébe. Jaj, de jó. Fölpettintja kis Ózasi Ruciát, és indul neki a 16-ból. Hát jó étvágyat hozzá, Encsike.

Bencsik azt, hogy maradjak, még úgyis üres járat van 16-ig. Ha már a légtömő Tomcsika nem jön, legalább visszalepít ezt a csodás zenékkel. A fiatal koromba, bár én örök fiatal vagyok. Légtömő Tomika, hát ez egy kétértelmű, de... Na majd kinyomozzuk.

Tegnap éjjel nálunk biztosan megjött, de most is itt van velünk az eső, a Samira és a Rain. Ez így a simul az ide, hogy Ligtömör topcsikának nincs ideje délután mindenféle kétesnéségbe ugrani. Lehet, hogy csak is volt tépőzáros, vagy igaz? Imádás, Otomikám!

Kezdjük minél valamival, megyünk tovább a Keep on Running itt a Superen. Itt van velünk Hódi, mert azt hittem, hogy kedves vagy. Az első 40 kilométer a Fülembe voltál. Még tekerek 20 kilométert, örülnék, ha maradnál. Hát mondanám, hogy durva a füledbe, de hát én hitottam a füledbe. Hello, mi jó tekerés neked! Figyelj, 4-ig vagyok, akkor még mennyit tekersz?

Itt van velünk Varga József, és azt hitte, hogy hello, hello, Kóta jelen, mint mindig. Hú, ez tök jó, csak én ritkán vagyok, és még nem találkoztunk, szerintem. Segíts, hol van Kótaj?

tudod, ott a Tímás, a World is the Grease. Újra szerettem, atyai. Na szóval megtudtam, Kótaljnyi egyházától 15 km-re van. Nagyon szépen köszönöm.

Na és megkaptam én most itt a hangtusz képét, egy csapatás van a Super DJ Rádióban, köszönjük szépen! Na akkor teket fel a hangerőt, jó my heart, jó my soul!

Egy csigaz, így ahogy pályára én tudtam, hol van Kóta, hihihi. Ugyanis 18-es koromig szabolcsi kislány voltam Nyíregyházától 30 kilométerre. Józsi szerint csak 15, tehát Encsike, hogy telnek az idők, úgy tágul az idő és a tér és a kilométer. Bár lehet, hogy nem mindegy, melyik nézszét nézzük, Nyíregyházának az elejét vagy a végét. Nem csak a budai térfigyelő, az országos térfigyelő is jelen van.

Itt van velünk Rita is, azt hitte, hogy szia, szép napot, szép jó napot. Én is jelen Miskolc Tapolcára jelentkezem, tekerjük meg. Hát hello Rita! Örülök, hogy itt vagy te is.

Simon küldte képet azt mondja, hogy Yoda hall, R2D2 szól, és az idő elteltével más is tágul. Na ugye, ugye? És annyira nem is kell megköpködni. Akkor harangozott elé, nem egy felvett név volt.

És itt van meg Nagy Ati is, hát hogy itt is mi szólunk, hát figyelj már, tegnap eltépott jártam Visegrádot, és el is fejtettem, hogy mondom neked, megkérdem, hogy mi a helyzet veled. Hát nem volt hó, nem tudtam csúszni.

Na akkor rockizunk egy kicsit. Joey B. Ellis és a Go For It, a Rocky 5 zenéje. Közben Józsi is írja, hogy én kérek elnézést. Hát figyelj. Nálad szűkül a távolság, Encsikénél távolodik. Egyezünk ki 22,5 kilométerbe.

Ugye, hogy emlékszünk még Nene Sherry-re? Got to get itt a Super M velem Fire-rel. Hú, és már a túlóra megy.

Azt mondtam, hogy Leila kéne. És Robert Rust, tehát akkor tegyük hozzá egész egy csiki, teljesen így van, Simon, igazad van. Jó, hát egy két lábon járó zenei lexikonnal nem lehet vitatkozni. Jó, majd azt is akarom játszani, csak azért volt a fejemben.

képzeld, ezt mi tudom, hogy a Madonna. Ember. De Józsi se szólt volna, hogy mekkora zene, de ez nem a Stenesen, nem a léleké. Na jó. Nézzük a tökött a réseket, igaz, Tomi?

És ismét egy nagy kedvenc, és nem is tudom igazából, hogy miért nem szoktam játszani. Justin Timberlake és Michael Jackson, Love Never Felt So Good. Nagyon kis tök jól, hogy is szombat délutáni muzsika.

Itt van velünk Csacsa, azt hittem, CFI-ről. Üdvözlöm a rádió hallgatókat és a barátaimat, Házét, Ritát, Virágot és Gergőt. Szeretnénk kérni nekik egy jó muzsikát, ezzel szeretném megköszönni. Azt a sok jó szót és törődést, amit kaptam tőlük, Run DMC-től lehetően eljátszani a Dislike Dead című számot. Nagyon örülök neki, ha megtennéd. Ja, és Házinek meg külön üzenném, hogy töltenél valamit, mert fúlok meg, szomjan! Üdv, Csacsa! Figyelj, túlórázom, úgyhogy bele fog férni az It's Like Dead.

nagyszerű zenész Justin Timberlake ért, tehát Michael Jackson. Love never feels so good, ez szólt itt a Super DJ Rádióban velem. Fire-ra és a folytatásban. És itt egy olyan mosikát hoztam, ami személyes nagy kedvence DJ Cassidy-től. Na figyelj csak! To the dance floor! Tonight! Robin Ticke!

egyébként a DJ Cassidy mondani is, hogy felső 10.000 party DJ-je Amerikában. Vagyis lehet, hogy tudja, hogy mit ödöglik a légy. Én tudom a Chemotox-tól. To the dance floor! Most tehát ő volt DJ Cassidy. Folytatásra menjünk egy olyan muzsikával tovább, ami igazából nem 5 éve, talán 5 napja vagy 5 hete sem. Került a látók körömbe, és hát ugye az AI az mindig is most már bele fog ívódni a kis mindennapi életünkben. Na, ne hallgassuk meg, hogy sikerült AI segítségével soul funk diszkó muzsikát kreálni 2026-ban. One more chance.

Azt hiszem, hogy AI-os zenék közül egy teljesen totálisan jó muzsika volt. Alex Neville-vel megyünk tovább, ez pedig a Kill the Light. Közben itt is írja, hogy mi is köszönjük Csaba, hogy itt vagyunk, itt vagy velünk. Én azt mondom, ezért vannak a jó barátok, hát ez... Én is tudok róla mesélni. Ez igaz parádó óta.

Sinclairrel és a Bird Holdonnal megyünk tovább. Egészen pontosan 14 óra 45 perc, 16 órától Wayne érkezik, aztán Dr. Tom Bakelit lemezeivel. Majd Robix 20 órától, és akkor még mindig képlékeny a 22 óra.

következő kedvenc a 2000-es évekből. David Guetta és Kelly Rowland, és persze a Love Takes Over.

Party Rock, Party Rock, kezdve menjünk tovább. Itt van velünk Hupné Macskási Szilvia, aki azt jelenti, hogy üdvözletem. Nekem Kőszegi Gábor a legjobb barátom. A beleférés lehetősége, csak akkor küldjem neki Carlos Night Rain. Mindenképp üdvözletem, küldöm Gábornak, köszönöm szépen. Hát képzeld el, nekem meg Dr. Tom a legjobb barátom. Úgyhogy összeveszni nem fogunk. De igen, megnézzük, hogy mit tudunk tenni az ügy értékében. Érdekében, bocsánat.

akkor az éjszakai bagolynak The Night Train. És most egy kicsit elpültem Schulz is bar remixet játszok. Csak mert tudom, hogy szereti a trance remixeket és hát a trance előadókat. Kap egy Kozmóval remixet. És már táncol velünk is a István is.

Isa Isvány is azt írja, hogy vezetek szép napot, csak az SDR nélkül még az autó sem indul. Gyönyörű napot! Óvatosan-óvatosan vezetéssel. Sok a hülye az utakon. Egytől nem kell tartanom, az itt van a mikrofon mögött, úgyhogy nincs úton.

Hát ez sem volt utoljára, amikor lejátszottam. Biztos fogom még játszani, de hát akkor úgy akartam, hogy nem most van, amikor. Ide is tudom, hogy mikor volt-e. Master Blaster és a Hypnotic Tango itt a Super Elnál.

egy picikét az elejétől, a fekete zenétől elfordulva megyünk tovább. Hiszen belekezdtem a negyedik órába, és hát 16 órától Wayne érkezik hozzátok. Most megkitöltjük ezt a kis időt.

Filterheads és a Zsimánzsával megyünk tovább. Zsimánya, Ania, majd mindjárt javítanak. Itt van velünk Csoki Zsolt is, azt hitte, hogy high fire. Sziasztok, szuperek, felső tárkány jelen. Ennek nagyon örülünk. Hello, Zsolti!

Kozmonovával megyünk tovább. Dokén csak annyit üznek, hogy lesz a poá. Dance, avec moi. Itt van velünk Karesz, azt hitte, hogy kellemes napot egy kis kihagyás után visszatértem. Volt egy kis svédországi kirándulásom. Skandinávia legnagyobb autós találkozóra utaztunk ki barátokkal. Hatalmas élmény. Több mint 1000 autó, kamion, ajánlani tudom mindenkinek. De a Szabinak vége, így ismét munka van, és hallgatom a Super DJ Rádiót. Hát Karesz, nagyon szépen köszönjük, és hát biztos, hogy nagyon nagy élmény lehetett. És persze, örülünk, hogy itt vagy.

Alex Part és a Wrap Me Up. Úristen, nem is nagyon játszottam még itt a rádióban. De mekkora muzsika? És hogy sikerült megtalálnom, nem tudom, de...

szintén kezdő zenén volt ekkor a Szombathelyen, a Sherwood Discóban. Space Brothers és a Forgiven. Azóta már mindent megbocsájtottam.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

gyerekek, visszatértem, csak volt egy kis ilyen technikai probléma, hogy úgy kimerett a szeme a dolognak, hogy megállt a cucc. Na, de még ezt a negyed órát akkor letoljuk. És érkezik Wayne. Mert csak így Zsolt is azt írta, hogy nagyon jók a muzsikák.

Hát azt a Bazsi írta. Ja, tényleg. Hello, Bazsi. Azt mondja, szia, Fire. Sziasztok, szuperek. Jók a muzsikák. Üdv, Bazsi. A Bazsikám, nagyon szépen köszönöm. És persze itt van Csoki Zsolti, aki azt írta, hogy nagyon jók a nóták.

Vagy az, hogy nagy arc vagy. Igen, ha tudnád, hogy mekkora arcom van néha. De hát nem biztos, hallottál róla.

az elmúlt 4 órában hallottátok milyen, amikor a Fire-ra lemezjátszok meg a mikrofon mögött áll, és próbálom ami adást csinálni, de azt még nem tudjátok milyen, amikor Fire-ra táncparketten van a dance floor-on. Segítségül kértük az AI-t itt 2026-ban, a figyelj! Fire on the dance floor! Ugye, kicsit Eurodance-es.

Na most akkor megtudtátok 2020-ban AI segítségével, hogy kerül Fire a tánctérre. Hát szerintem még kettő muzsika érkezik hozzátok, Wayne. Akkor azt már leiázzuk, vagy AI, vagy IA, vagy ilyen, mind. Valami szamás 2026-ból.

Ez hogy tetszett? Super DJ Rádió. A nap 24 órájában csak neked zenélünk. www.superdjradio.hu

0: Bocsod, Ivan?
1: Yes, master.
2: Ez a Resti, a Super DJ Rádióban. Minden szombaton 4-től 6-ig. Rain in Action a Restiben.
0: Mr. Wayne, jövök már.

dicsértessék! Midőn a beatkor hajnalán John Lennon az égre emelé tekintetét, az Úr megiratkozott neki,

0: és imígyen szóla. Azért adom nektek a zenét, hogy szavak nélkül is imádkozhassatok. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Most térdre, imához, kezdünk!
1: Három adás után eljutottunk odáig, hogy kezdjük a sort a Billboard forró százasának első helyével 83-ból. Ez a Police és az Every Breath You Take.

tudom, hogy ki hogy van vele, a számomra az itt elég érdekesnek minősült az, hogy ezen a százas listán Michael Jackson csak a második helyre került föl a Billie Jean-nel.

A film kedvelők számára nem volt akkora meglepetés, hogy a harmadik helyen ezen a bizonyos százas listán bizony Irene Cara volt, aki szintén nincs már közöttünk, a Flashdance című felvétellel, és ez a három dal meghatározta a 83-as évet. Igen, hölgyeim, a

És ahogy mondtam, ez a film meghatározta igazából 1983-as évet. Nem véletlenül, hiszen az első 10-ben a 9. helyen még ott volt Michael Cimbello és a Maniac, szintén a Flashdance-ből.

Az elmúlt időben nagy valószínűséggel ebben a három adásban, ami tematikusan ment az évszámok szerint, nem nagyon jártunk Guyanában. Eddie Grant onnan jön, és a 22. helyen lőte be magát az Electric Avenue-val.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió. Nekünk.
2: Ez
3: a Super DJ Rádió.
1: Mire is emlékszünk 1983-ból, hát például arra, hogy akkor indult bizony az a stílus, amit úgy hívnak, hogy italo. A mondák szerint Ryan Parrishez köthető ez a dolog is a Dolce Vitához, amin azért lehetne vitatkozni egy kicsit, na de se rá fitja, de a szenzációs. Még mindig.

1983 bomladozik, vagy így kezd nyílni az a bizonyos stílus, amit eurónak hívnak, de menjünk Spanyolországba, és onnan is hallgassunk egy kis italót. Ez Rigiera, aki azt írja nekünk, hogy menjünk strandra. Mondjuk utálnék havat lapátolni fürdőnadrágban,

Mai következő vendégem az, akiről semmit nem lehet tudni, még amit is ír, hogy is hívják, se ismeri. Úgy hívják őket, hogy Art Kempeni, és 1983-ban elkövettek egy parádést, nagy dobást, ami ezen kívül egyetlen egy sem sikerült a számukra. Adriano Celentano szenzációs dalát, a Susannát adták elő, és bizony nagy sikerrel. Susanna.

a következő hölgyre mondják azt, hogy a mosónők bizony korán halnak. Kellemesen reketes hangjával belopta magát a szívembe már annak idején Bonnie Tyler, aki üzletasszonyként kezdte, aztán rock énekesnő lett, és aztán 83-ra kinőtte magát rendesen a bizonyos Total Total Eclipse of the Heart című slágerjével, majd pedig odáig vetemedett, hogy egy Creedence Clearwater dalt is interpretált, aminek az a címe, hogy Have You Ever Seen the Rain, azaz látta-e valaki az esőt? Remélem senki.

Bizony szenzációs év volt 1983, amikor olyan emberek és sztárok álltak ki a kisebbségek jogaiért, mint Boy George a kirekesztés ellen. Jön a Karma Chameleon.

Mai következő vendégemet úgy hívják, hogy Cindy Lauper. Nem mondom ki a teljes nevét, mert 6 neve van a hölgyeménynek. Egy biztos, hogy 2 Grammy díjat kapott, emellett Emmy díjat is. Dalszövegíró, zeneszerző, színésznő és melegjogi aktivista. Időről időre, time after time. A csajok jól akarják csak magukat érezni után, ez a második slágere 1983-ban.

1983 volt az az év, amikor a P-Mobil szétugrott, bizony ott hagyta őket Vikidár Gyula, bár szerintem addig volt igazi P-Mobil, amíg ő ott volt, hiszen az a dög, ami belül jött, az utánozhatatlan, de alakult az új csapat, a nevük P-Box, és Vikidár Gyulával hallgatjuk a kőkövönt, a vágtas velemet.

Isten hozott benneteket a tematikus restiben. Az időgép szerint itt nálunk még az álmok is szépek, pontosabban édesek, és ez a Jurit Mix.

tetetted ezt ez oldan ott a címe, és ez volt a Jurit még szabfolytatásban, pedig aki úgy gondolta, hogy túl édesek ezek az álmok, azoknak ajánlom a Holdkórosok klubját Gazebóval.

music. És még több 80-as.

Hölgyek, urak, senki ne menjen sehová, hiszen itt lesz velünk még az Indeep, a Laidback, Lionel Richie, Mike Oldfield, Paul McCartney és Michael Jackson. És addig is egy DJ megmentette az életem. Az elmúlt éjjel. Ez az Indeep.

Esküszöm egyszernek éveselkedek, hogy összerakjam minden idők legszebb bújós nótáinak listáját. Ezen a százas listán nálam az első helyen Lionel Richie és a Hello lenne. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de szerintem minden idők legszebb lassúja.

többek egyetértésével megszavaztuk a világ legszebb lassú nótája az elmúlt 10 évből. Helyett az elmúlt 40-ből

Kandalló a medvebőr, meg amit még el lehet képzelni, bizony pezsgő, és a pezsgőhöz eper, hát bizony. De elvessünk egy kicsit, ne vessünk véget a romantikának, hagyj jön egy kis holdfény árnyék, egy kihagyhatatlan dallal 1983-ból, ez Mike Oldfield és a Moonlight Shadow.

volt, úgyhogy derengő fényben kint ültetök egy túlparton, és vonyítottatok a holdra, mint az éhes kiskutyák. Nem? Hát nem is vagytok normálisak? És még egy dal 1983-ból, ami megkerülhetetlen, mert meghatározója volt az évnek.

Hölgyek, urak, senki ne menjen sehová, már az utolsó negyedben vagyunk a rájátszásban, amikor még akik hátra vannak, az Paul McCartney, Michael Jackson, a Real Life, Rod Stewart, a Weather Girls, a UB40, a ZZ Top és Fancy.

Hölgyek, urak, kérem vigyázni a színpadon 250 kiló élő súly annyi energiával töltve, hogy bármikor robbanhat, jön a Weather Girls és az It's Raining Men.

0: girls.
1: Uh-huh.
0: And have we got news for you?
1: You better listen.

Hölgyek, urak, hogyha ABC sorrendben haladtunk volna, akkor tulajdonképpen a következő csapat mindenféleképp a végére kerül. Hiszen ez a ZZ Top. ...1983 utolsó felvétele... Give me all your lovin'... Add nekem a szerelmed... A szakállas istenek kint a színpadon...

Billy F. Gibbonnal színpadon a tekerőland felülmúlhatatlan mesterei, az Easy Top, után pedig jön a kellemes meglepetésem. 77 éves az úr, a 80-as évek meghatározó zenei alakja volt, és itt az új lemeze, 77 évesen. A lemez címe Viva la Vida, éljen a...

Nincs más több hátra, mint a könnyes búcsú pillanata. Köszönöm mindenkinek a megtisztelő figyelmét. Örülök, hogy ezen a hétvégén is itt voltatok velem, és hogy én is itt tölthettem ezt a két órát igazi kikapcsolódásként.

Típus egyben, szép is egyben, kellemes délután kívánok mindenkinek. 2026, az 8. a 22-ét írunk, 18:00 Amikor is vén után átveszem a stafétabotot, köszönjük szépen, papigám. Imádás volt, nagyon-nagyon várunk vissza legközelebb is, persze. 2 órán keresztül www.superdigiradio.hu-n engem ért a megtiszteltetés, hogy játszhatom nektek. És 2 órán keresztül szigorúan csak bakelit korongok ismét. Ilyen budikat azért szoktam csinálni, úgyhogy csapjuk bele egy ilyenbe. Kérek szépen, kipakoltam ugye a 3-as, 4-es rekesz, úgyhogy mondom, rakok rendet, de közben miközben rendet rakok. Közben zenélgetünk is egy kicsit, de jó. Van egy Viber 070-45-95-995, és van egy 2003-as felvétel, a Detected.

Megmondom őszintén, néha elévő belőlem az állat. Hogy nekem rendet kell raktam. Nekem, érted? És rendet. Két külön fogalom. Kivétel a fekete koromok, ugye? Hát ez vagyok én.

bizottok ez az időjárás, az azt mondták, hogy olyan meleg lesz, mint az őrület. Kivételesen nem használok klímát most. És még csak 25 fok van itt fenn a stúdióban. A stúdióban jó van, Doki. A szívárvány lesz, Doki. Nadós vagyok, még egy előadó előjött a Kings of Tomorrow. Olyan angolosan, Kings of Tomorrow.

tovább. Nézegessünk tovább is sor. Feltem, hogy olyan baketét korongok, ami régességen azt mondtam, hogy az eredetén röhögve röhögni fogsz, abszolút nem tetszett. Abszolút. Úgy Snap is az Exterminate. Mindaddig nem tetszett, amíg nem fordítottam meg a korongot, és nem hallgattam meg a B oldal egyet. Figyelj, ajánlatos. Őt a Snap és az Exterminate. Remix neve EC212 Remix. És a B oldal egy szó olyan pillanatban www.superdigiradio.hu.

Na nézzük rá a Viber, ami 0-74-5-95-95-95. Mert beúszok nagyon is a család, itt van egy gyönyörű szép késő délután kívánok neked, drága Doki Erdélyből, Erdőszentgyörgyből. A Szicsa család már vár téged. Nagyon örülünk neked, hogy újra hallhatunk. Ó, köszönöm. Csodásan szép hétvégét kívánunk mindenkinek. Nagy ölelés oda, hát a családtól, sziasztok! Exterminate! Exterminate! Megmondom, hogy szintén először ezt a Hiszid a Technoklubba hallottam. Hát ez valami áh. Hát micsoda emlékek, micsoda emlékek.

Nem hiszem, hogy a nótát már múltkor leadtam. És ugyanaz volt, hogy Dallasból itt van Ray Krebs. És tényleg. Doesn't fuck that! Tibor Tom is itt van velünk, itt Dr. Úr. A mai partin is megjelentem. Legbebb hódolatom. Tisztelet nem tudja.

Kicsit Viber egy egész mítosz. Egy egész könyv varázsolódott elém. Vajon ki lehetett, azt nem is értem. Ennyi a Nira, szia drága Doki! Sziasztok szuperek, Encsik a fülel! Mind mindig gyönyörű szép délután. Kora estét kívánok neked és minden kedves SDR hallgatónak. Kérem egy a hallgatás nekünk, és jó adás neked, Bucsika Encsike! Hú, sikerült! Szia Encsike, ciao! Na nézzük, durva a 2000-es évek elejét írjuk. Hogy a 2010-es évek elejét, talán nem is tudom, mi sem érve a korunkra. Én is azt mondtam, hogy olyan jó napot kívánok. És így, hogy bakogatom a lenszeket, ez

Dude, that's Mickey Mouse fejvel rajta, nem véletlenül itt van Deadmau5. Annyit mond nekünk Nadex Subplate, a www.sovereign.com, a 18 óra 18 perckor. Hello, szombat, hello, Mau5.

ismét fejben rengeteg vagytok, hál' Isten, csak is volt, és itt van velünk. Sziadok, és sziasztok, szöbrek, felső tárkány jelene. Van egy szívecske, egy sör, egy taps, egy szívecske, egy sör és egy taps. Micsoda, elmondod, csiké. Sziasztok!

És hát előkelt ez a kék lemez is. Mindig az oldal egyet játszom, az original verziót. Már egy kicsit kisebb BPM-nél tartunk itt Deadman 5 után. Itt van a legjobb remix szerintem. Ha már nem original, csak is ez. Fragment Shot Talk is a Miracle.

Itt van egy Gulyás Atis. Hidi, hajrá, Doki! Micsoda kezdés, a hajrá az nekem nehéz. Jó, van az én hajam. Múltkor találtam egyet. Elbújtáltunk benne. Szia, Atika, csáho!

Szabó Tibi is bentkezett. Ennyit én Mátra, Szent László jelen. Ott dolgoztam valamelyik nap tőletek, nem veszem el Szent Istvánon. Ott van egy nagyházanak, csináljuk a gépészetét. Úgyhogy hello, hogy is mondjam, hello Szomi, majdnem Szomi. Szia Tibi, hello Mátra, Szent László.

Mi lesz mondtam, Fed a Legrand és a Techno Shit, kérlek szépen, ahol de legy szól. Megfordítottan nem eszés a bildan, semmi nincs alatt. Totál semmi, egy tükör. Nincs ott a zene, semmi nincs. Csak ez az egy nota, és ez is az a egyen figyelj.

Itt van Lizol is. Figyelj! Hello, Doki, hello, szuperek! Szeretném köszönteni Zsugut, Ágit, Gergőt, Gyulcit, Tíciát, Zsombit, Olivért, Patriciát, Bálintot, Vivient, Leventét, Ramit, Ádámot, Lacit és Dorotit. Jó kis csapatítő, IHB buli kerekedett, éreztétek jó magatokat! Köszi, Zoli! Kőszárhegyről! Most egy sok név miatt annyi volt mégis! Kedves egy csit mindenkinek is! Janka kimaradt a felsorolásból, pedig a Janka néni azért odaadt, na hát azért na. Tudod, sose iszik, tehát Janka néni mindig na.

után mondanám, hogy funky vasszony, de nem azt mondja. Eszeveszed a bódulat, vagyis hogy bődület. Szintén egy detektív kiadás. Ő Jerry Ropero. És a Fuck U.

0: Ferenciád is bentkezett. Szia Loki, vereség, nagyon jó a zene. Makról hallgatunk. Úgy értem, hogy először úgy javaslom, hogy makról, mondom. Hát azért, na ne, azért.
1: Fuck you, real good.
0: Hát itt így nagyon jó a zene, Dokika. Köszönöm szépen, szia, hát itt, csa. Hát ez vagyok én, na, tessék.
1: Real good. Real good. Real good. Real good.
0: Magamról veszek, éhes disznó, ugye makról álmodik.
1: So fuck you.
0: Te makról hallgatsz, na, Heini.

Egy gyönyörű korong ismét. Annyi van állj, hogy kérlek szépen, hogy Dr. Q-ho and Hanna. Hello, Hanna. The Iceland of Love. Kérlek szépen, nagyon jó kis bakelit. Nincs sok belőle a világon. Nem véletlenül. Na mindegy, nem mondok semmit, figyelj.

Kovis Hanyi és Bence Gedet, sziadok és sziasztok szöperek! Kovis Hanyi Zuglóból jelenleg, szép estét! Annyit ír, vodka és baguette. Ez a kettő hogy várja? Sanyikám! Jó étvágyat mondjak, vagy egészséged, de most mondjuk, hogy mind a kettőt. Legyen mindkettő. Hello Sanyi! www.superdigiradio.hu-n, ahol a Viber 0674 599 95.

kérek szépen a folytatásban, de egy olyan fekete lemez következik, szerintem van, amit még az életemben nem játszottam le. Annyi van csak ráírva, hogy house music. Semmi más, sem előadó, se számcím, se kérdezős így. Kicsit belagadtam, megpróbáltam rátérni, szerintem úgy, ahogy összejön majd. De a zenét szerintem, lehet, hogy hallottam, de azt nem tudom, hogy megvan. Úgyhogy ez nekem is meglepi lesz.

Kőszegi Gabi is itt van velünk. Szevasz Gabi! Pacsítosz, dokítosz, jó kamusiká! Pacsítosz, dokítosz, jó tovább! Szevasz Gabi, bátyán, ciao, ciao!

Na nézzük, 130 végtelmet jártunk eddig a pillanat, igen. Kicsit oljuk följebb a hangulatot, igen, a végtelmeket. Zsanyi közben írja, hogy sör, bor, vodka, baget. Ja, értem. Na nézzük, elővettem egy másik fakot, most éppen ott rakunk rendet, figyelj.

ami igazán furi, ismét egy B-oldal egy és a Take a Ride. Jó reg Brooklyn Bounce! Originál verzióban szigorúan olyan dolg is, ha lenne.

Right. Kolozsi is itt vanünk. Csó, szép estét, Doki. Szuper szombat estét mindenkinek. A zenék frenetikusak, mint mindig. Oh, jaj, köszönöm. Évi, kérlek tisztelő, hogy itt vagy. Into the light.

Simon is itt van, kérlek szépen, egyértelmű, hogy azonnal oltás következik. Hát ez vagyok kész. Kérdeklődik, hogy mennyi a BPM hangulata. Ha. A Take Ride hasonlóan hangzik, mint a Ticket to the Ride. Be lehet kapni, igen, de nem. Csak tudik, hogy kiderült neki, két Ticket to the Ride-ja van, és mondom, hozzam el az egyiket. Azt mondta, majd a három lesz. De édes vagy. Na, ilyen a Simonom, de. Amúgy lehet, hogy a hangulat BPM-e érdekesebb lett.

nézik vörös ötösbe repülök, és a Red Five. Itt van a Fordis World. Ez egy olyan maxi, kérlek szépen, ahol dupla maxi van. 8 darab mix van rajta, úgyhogy nem fér rá egy korongra. Kidobtak rá kettőt. De még mindig ez a legnormálisabb. Sima mezei extended verzió.

Ismét Viber, ismét 0-70-45-95-995. Itt van Robix, szervasz Robix. Hello, doki, hello, mindenki, jó, köszönik. Százas. Én nem vagyok százas.

Red 5 után végre másodjára sikerült valahogy itthon zsivágó. Red 5 után végre másodjára sikerült valahogy itthon zsivágó. Az öreg zsiványgó. És a Tears from Heaven.

napi a bal oldalra. Egy rózsaszín korong. A tokra az van írva, hogy azt hiszem tokra, igen. Bass one, base egy. És van egy jó kis My Way. Egy jó kis verzió van. Kicsit serceg jobban a kelleténél. Most a kelleténél. Rád a nyugatinál. De csak jó lesz, ugye.

És belelőttünk a második órában, 7 óra 3 percet írunk, nem elfelejteni. Este 8 a józánk Robix. Na nézzük rá, hogy a sercegő, figyelj!

Henrik Szem, ez a lemez véletlenül került hozzám. Megrendeltem 4-5 lemezt. Jelenem 5-5, igen. És 6 érkezett. Hívom a sajátot, figyelj. Ez egy plusz lemez. Aztán minden ne törődj vele. Valahogy oda keveredett, most már van legyonat. Hát mondom, jó van, nem is ismerem, mit csináljuk ezzel. Hallgam, hogy jó lesz, mondom, jó van. Nos, hát ez az, figyelj.

Kolozsi meneklődik, hogy Doki csak egy kérdést tudom, hogy nem kívánságkosár, igen, bakritről nehéz. Silent Brand Sink volna közelben, tudom, kicsit van zene, igen, kicsit van zene, de sajnos nincs meg nekem bakeliten. Azt hiszem legalábbis.

Régen már meséltem róla, hogy van ennek egy verziónak egy... egy ilyen úgymond magyar verzió is, és sehol nem találom. Úgy, ha már segítettek páron, de senki se találta, gyerekek.

Kollár Gabi Zsmejánszkizet, szia Doki, örülök, hogy itt vagy, és hogy hallgathatlak a szuperen, szabadszálláson jelentkezem hozzád. Mindenkinek jó hallgatózást kívánok. Szia Gabi, ciao.

Ismét Ádi. Küldött képet, de aranyosak voltok tényleg. Doki nagyon jó a zene, csak a Super DJ Rádió annyit ír. Köszönjük szépen!

És nem előfétlenül röpke 38 perc és jön hozzánk Robix. Hozzon nagyokat ő is szintén. Na nézzük, a jobb oldalon fel van készül egy olyan zene. Az eredeti én nagyon oda voltam. Az eredeti annyi volt, hogy Jack to the Sound of the Underground. Na de milyen ez Don't Remix-ben, figyelj!

micsoda képet küldött Csoki Zsolti. Van a háttérben egy napfogyatkozás. Elő pedig egy hölgyemény. Tart egy boros forrat a kezébe, úgy félig tele van. Az van ráírva, hogy részeges napfogyatkozás. Na tessék. Ha,

Ismét a borodani bakarit korong azt mondja, hogy az van a tókjára író, ezt a tókjára, igen, hogy C és Tone. Ez micsoda, C és Tone. A Dacia pedig Infinity. Vagy Infinity, Infinity.

Ismét Viber, Ferenci Robi is itt van velünk. 0-70-45-95-9-95-ön, ez szuper muzsikákat nyomatsz. Jól érztem magam veletek délután. Ó, köszönjük szépen!

Na nézzük a jobb oldalt, kezembe akadt egy Mauro Pigotto lemez. Van egy ilyen best of válogatásom is, ez momentán egy maxi. Nem lehet az elejétől lejátszani valami 12 perces Mega Voices remix vagy micsoda. Kizárt, hogy végigadjuk. Ezért durván shots a közepéről indítom, figyelj!

Ferenc Laci is. Üdvözlet Dokinak és a háttérben lévő hallgatóknak. Itt vagyok, hallgatlak, de annyira dolgozok, hogy nem tudok, nem tudtam, micsoda megbukkani sem, jaj, értem. Köszönetet mondjak a jó zenekért. Üdv, Baja, szia, Baja! Mi Baja, há, Baja? Szia, Lackó, ciao, hello, Laper Laci!

Azt gondolkozom, hogy hány órás bulit lehetne itt végig csinálni, csak bakelitről, úgyhogy... Úgyhogy mindegyikre azt lehetne majd mondani, hogy igen, ez is jó, igen, ez is jó, igen, ez is jó. Nagyon sokat.

velünk Schulz is a Viberen. Hello, doktor úr! Csókos volt barátommal. Valamit csinálok, nem mondom hangosan, hogy mit, mert Évi is itt van. Ja, meg téged hallgatunk. Ezt a képet mentsd el, hallod. Schulzi, sziasztok! Szevas Zsolti! Szíkúval vagy segmentel van, és a My Love is Hot itt a Szuperen. 1948-kor.

He would love sending things. Oda vagy főkem venne a szöveget, hogy ez micsoda. És majdnem volt tényleg. Itt Beeman Jaun, és ez Ania. www.superdigiradio.hu-n.

Konos Imi közben írta az előzőre, hogy imádtam ezt a zenét. Hát oké, én átadtam magam a zenédnek, az fix. Kezem, lábam csak jár. Ezek voltak az igazinek, simánk egyetlen. Sajnos ilyen zenék ma már nem készülnek. Különben egy-egy készül. De hát közel sem annyi, mint mit tudom én, durran a 20 évvel ezelőtt. Ezen a nótával is búcsúzom tőletek. Ő volt a Beeman Janó. Janó hülye? Jaun. Nem, Janó, tényleg Janó. Józánk Robix. Velem legközelebb, ha mindenig a szerdán Tali. Este 6-tól, este 8-ig. Meg még ki tudja, hát ha beugrok, vagy valami, vagy bármi tudod. Megtisztelő volt nektek ma is játszani www.szuverdjradio.hu, nem elfelejteni. Sziasztok, ciao!

És csóka hölgyeknek is üdvözlet az uraknak. Sziasztok, sziasztok, én DJ Rovix vagyok, és ez itt a Club Session műsorom. Itt a Super DJ Rádióban. Szeretném Dokinak megköszönni ezt a remek két óra hosszát. Most volt alkalmam végighallgatni, úgyhogy remek zenék pörögtek. Dokinál is, hát remélem, hogy mindenki jól érezte magát a Doki műsorában. És hát remélem, hogy az én műsoromban is jól fogjátok érezni magatokat. Előre láthatólag két óra hossza, de ez még változhat. Kise István már írja is, hogy csodás estét kívánunk neked, kedves DJ Robix! Erdő Szent Györgyből, az is a család jelen, már vártunk és oda neki. Neki mély, örülünk, hogy vagy, köszönöm szépen! És egy remek kis Rhea McCoy, It's On You, muzsikával indítom meg a mai műsoromat. És azon gondolkoztam egyébként, hogy mi lenne, hogyha nem tudom mennyire szeretitek az Afro House stílusú zenéket, mert én azon gondolkoztam, hogy lehet, hogy egy órát, az utolsó egy órát egy kis Afro House zenékkel zárnám, mit szólnátok hozzá. És itt van velünk Csoki Zsolti, szia Robix! Sziasztok, szuperek, Felső Tárkán jelen, köszönöm szépen, hogy itt vagytok, és köszöntöm egyébként a külső hallgatókat is, sziasztok, sziasztok! És már is mondanám egyébként a Viber számunkat, ami nem más, mint plusz 36 70 45 95 995, lehet bombázni, nem kérdésekkel, de bármivel kapcsolatban. Írjatok, írjatok. Na, szóljon akkor nektek ez a remek is a Rhea McCoy indításként. És hát érezzétek jól magatokat. Ott már látom, be van készítve. Csoki Zsoltéknál a három asszonypajtás. Egészségetekre! MCSA

Ez a remek kis It's on You remek voltól 1990-ből. Nem tudom ti, hogy vagytok vele, de szerintem szuper kis muzsika. Sőnek is Billie Jean. Természetesen. Máshogy, ahogy tőlem megszokhattátok.

is kinek hogy telik? Kinek hogy telik a hosszú hétvége, gyerekek? És volt-e valaki az augusztus 20-ai Clone Show-n? És ha voltatok, meséljetek, milyen volt?

Na és mondanám még egyszer a Viber számunkat, plusz 36 70 45 95 995. Gyerünk, aki külsőleg hallgatózik, csatlakozom ide. Lehet írni, bátran. She Doesn't Mind, a szám címe most pörögő zenének. És kérdeztem a műsorom elején, mit szólnátok hozzá, hogyha egy kis Afro House muzsika is szólalna itt a Super DJ Rádióban. Mit szóltok hozzá?

És itt van velünk Putyán Lajos. Szia, szép estét! Üdvözöllek itt a műsoromban. Kellemes szép estét neked is! Na, a következő zene akkor szóljon neked, Lajcsi! Nem egy kis gala! És a bizonyos Freed from Desire!

Morgan Peach és ez a bizonyos Fever. Itt a Super DJ Rádióban. Na és úgy érzitek magatokat? Hosszú hétvége, gyerekek. Volt, van.

És írja nekünk is a István, hogy jók a zenék, úgyhogy jól sőt, nagyon is. Köszönöm szépen! Na akkor a következő zene is a István szóljon neked is, kedves családodnak. Egy remek kis Medúza. És az a bizonyos Bad Memories. Remélem, hogy tetszeni fog és ismerős is lesz a zene.

Senki ne ijedje meg, ez nem egy karácsonyi dal. Bár akár az is lehet. Na, kinek ismerős? Na, kinek ismerős? Beluportam. Na nézzük ki az, aki itt van is hallgat. Nagyon szerettem a rajzfilmét egyébként. Alessa az, Putyán Lajos.

Hát bizony, bizony. Rózsaszín Páduc, így van, írja nekünk. Lovász Károly József, hello, szia, üdvözöllek itt a műsorom.

És Isa István is. Kitalálta bizony-bizony. A rózsaszín páduc. Hello, szia! Józsi! Rózsaszín páduc, így van. Köszönöm szépen, hogy jeleztétek. Jó kis verzióba. Na, mit szóltok hozzá? Utolsó órát egy kis Afro House stílusba pörgetném föl, mit szóltok hozzá, ki szereti az Afro House stílust. Egyébként ismert zenék, afro stílus zenék lennének hallhatóak, hogyha ti is akarjátok. Vagy maradjon ez a stílus, klubhouse-os stílus. Döntsétek el!

Na és pörögjenek azok a bizonyos afrohall stílusú zenék itt a Super DJ Rádióban. És egy Tiestóval kezdem meg ezeket a remek kis muzsikákat. Úgyse játszottam még ilyet. Itt az ideje. Remélem, hogy mindenkinek megfelelő lesz. És jól fogjátok érezni magatokat. Na figyelj! Egyébként ez a mix megtalálta a YouTube csatornámon. DJ Robix! Club Session néven.

Igen, mármint a Tiestóra gondoltam, igen, alapból ez a zene. Szerintem régen, most is megállja a helyét. Akár afrahó stílusban, akár eredetiben, szerintem így is, úgy is jó. Nem tudom, ti hogy vagytok vele,

És Lovász Károly írja, hogy ő Tiesto fán. Na és mit szóltál ebbe a Afro House verzióba? Hogy tetszett?

Hát nem tudom ti, hogy vagytok vele gyerekek, de ezek a zenék, ezek nagyon állat. És a következő zene is egy ismert zene lesz Afro House stílusban. Nem is árulok el semmit a következő zenéről, szerintem tuti mindenki ismerni fogja. És higgyétek el, jó lesz.

Le a kalappal, így még nagyon, nem nagyon hallottam, de azt kell mondanom, nagyon jól csinálod, köszönöm szépen! Na akkor a következő zene, figyelj, szóljon neked! És persze mindenkinek még, aki itt van,

én is biztos vagyok benne, hogy a következő zenét hallottátok már, de nem tudom, hogy így hallottátok-e. Na figyelj! És igen, Café Del Mar! És az a bizonyos Energy 52. Afro stílusban. Na, mit szóltok?

És az a bizonyos Imani, Don't Be Shine! Szóljon kedves páromnak, nagyon szereti. És persze mindenkinek, aki itt van.

És jöjjön egy kis Phil Collins! In the Air Tonight, a szám címe egy régiség. Természetesen afro house stílusban. Milyen jók ezek a zenék, nem?

Na és elérkeztünk az utolsó zenéhez. Ennyi fért bele mára. És hát remélem, hogy jól éreztétek magatokat ebben a két óra hosszában. És hát remélem, hogy elnyerte a tetszéseteket ez az egy óra hosszú Afro House stílus is. Tehát kívánok mindenkinek további kellemes hétvégét, és vigyázzatok magatokra. Ha minden igaz, akkor jövő héten szombaton érkezem vissza hozzátok. 8 órai kezdéssel ide a Super DJ Rádióba. És köszönöm a külsősöknek is, hogy hallgatóztak. Én ennyi voltam mára. DJ Rovix Live Session. És utolsóként, zárásként Feeder, és a szám címe Goodbye. Ezzel zárom a mai műsoromat. Remélem, hogy jól éreztétek magatokat. Köszönöm szépen még egyszer, hogy itt voltatok velem. Legyetek jók, és hallgassátok a Super DJ Rádiót holnapi nap folyamán is. Legyetek jók. Sziasztok!

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió. Nekünk.
2: Ez.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok, 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai baglyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak, ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Feel the vibe! Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. I'm here.

0: legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen. Tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen.
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.
6: Super DJ Rádió.
7: In the in the mix. Back to back, beat to beat. Come on, DJ, hit me with another track.
6: Kattanj ránk.
8: In a world of consciousness, where dreams do exist, let the rhythm surround you. Hear the groove.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban.
0: Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

0: You're listening to Super DJ Radio.
1: Verjük fel az alvókat.
2: Mi emlékeket ébresztünk.
3: Ez
2: a Super DJ Rádió.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió. Nekünk.
2: Ez.